Grazie talle min ġismek sawart li ġismi. Grazie talle kabbart li ġewa fik. Min demmek tajtni demmi, tajtni qalb, u tajtni ruħ.